cassé. Pour rien. Il ne pourra plus jamais me toucher. Il l'a dit.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió.
1: Zavaros az este,

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állat Csontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejthessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Visszatérnek a városházi esték Békéscsabán, döntött a közgyűlés az Andrássy úti platán sorjövőjéről. A Bétel alapítvány kapja meg a volt lencsési posta épületét, sportnapot tartott a Petőfi utcai iskola, több száz diák mozdult meg. Már is mondom a részleteket. Idén nyáron ismét megrendezik Békéscsabán a város egyik legfontosabb kulturális esemény sorozatát, a városházi estéket. A 2026-os évad nem csak a műfaji sokszínűség és az országosan ismert fellépők miatt lesz különleges, hanem azért is, mert több jelentős újítást vezetnek be, speciális szezonbérletet kínálnak és garantált első helyszínt biztosítanak a városháza díszudvarán tartott programokhoz. A zenés produkciók és műzikelek évek óta kiemelt népszerűségnek örvendenek a békéscsabai és a megyei közönség körében, ezért a szervezők idén is egy nagyszabású musical koncerttel indítják a programsorozatot június 19-én. A gála az idei évad egyik legfontosabb eseményének ígérkezik. A nyári esten a hazai zenés színjátszás meghatározó alakjai lépnek színpadra, érkezik a műfaj ikonikus előadója Jan Zakata, valamint a közönség számára jól ismert visszatérő vendégművész Kocsis Dénes. Őket a békéscsabai Jókai Színház művészei követik, akik a következő évad legfontosabb zenés előadásaiból adnak ízelítőt. Felcsendülnek többek között a Valahol Európában dallamai, valamint a musical irodalom és a könnyű zene további ismert slágerei. A Teátrum fiatal művészet Csonka Dóra számára különösen meghatározó lesz ez az este. Elmondása szerint 15 éves korában, amikor Jan Zakatát látta az Elizabeth cím szerepében a szegedi szabadtérin, akkor döntött el, hogy ő maga is ezt a pályát szeretné választani. A színművésznő a gálán Chicago egyik dalát adja elő, a következő évadban pedig ő alakítja majd Roxy Hartot. A városházi esték egyik legfontosabb idei újítása a speciális szezonbérlet bevezetése. A konstrukció lényeg, hogy a musical gála mellé két prózai előadás közül választhatnak a nézők. Az Ex című vígjáték, vagy a dán sikerfilm színpadi adaptációja, a Még egy kört mindenkinek is szerepel a kínálatban. A bérlet kedvezményes áron biztosít majd hozzáférést a kapcsolt előadásokhoz. A szervezők idén az időjárás kiszámíthatatlanságára is új megoldást kínálnak. Idén minden esetben a békéscsabai Jókai Színház lesz a hivatalos esőhelyszín, így egyetlen előadás sem marad el rossz idő miatt. Az új rendszer garantálja, hogy senkinek sem kell hazamennie vagy jegyet visszaváltania. A programokról, bérlet a Jókai Színház jegyirodájában és hivatalos online felületeken érhetők el további információk. A békéscsabai közgyűlés mintegy 20 napi rendi pontot tárgyalt csütörtöki ülésén, köztük az egyik legfontosabb kérdést, mi lesz az Andrássy úti platánfákkal. A döntést egy szakértői vizsgálat előzte meg, amely a veszélyesnek minősített fák esetében fakivágást és gajazást javasolt. A testület a zöld civil szervezetekkel folytatott egyeztetések és a lakossági fórum után hozta meg határozatát. Szarvas Péter polgármester arról számolt be, hogy az Andrássy úton a Szent István tértől a vasútállomásig 256 platánfa található. Felidézte, hogy az elmúlt időszakban több ág is letört, amelyek károkat okoztak, és a burkolat sérülései is balesetveszélyes helyzeteket teremtettek. Ezért rendelték el nagyjából 70 éves, az 50-es években telepített fasor teljes körű vizsgálatát. A növényorvosi jelentés minden egyes fáról külön értékelést tartalmaz, és térképen jelöli, mely egyedek esetében szükséges a beavatkozás. A polgármester hangsúlyozta, hogy a munkálatok elkerülhetetlenek, és a személyi sérülések megelőzése érdekében felelős döntést kell hozni. Hozzátette, hogy ahol fakivágás történik, ott pótlásra is sor kerül, a helyszínen vagy annak közelében.

A Békés Csabai közgyűlés jóváhagyta, hogy a Bétel Alapítvány bérbe vegye a Féja Géza tér két szám alatti korábban postaként működő épületet. A szervezet szociális intézményt alakítana ki a jelenleg üresen álló ingatlanban, ahol nappali ellátást biztosítanának. Ehhez mintegy 5,5 millió forintos átalakításra lesz szükség. Az alapítvány havi 200 ezer forintos bérleti díjat ajánlott és vállalta az összes kapcsolódó költség fizetését. Az ingatlanra időközben a lencsési közösségi ház is igényt tartott, közösségi célú hasznosításra. A képviselőtestület csütörtökön tárgyalta a két beérkezett szándékot. A volt postaépület hosszabb ideje üresen állt, korábban többször próbálták értékesíteni, vagy üzleti célra kiadni sikertelenül. A Bétel Alapítvány által ajánlott bérleti díj az adott övezetben szokásos összeg mintegy 65%-a. A lencsési közösségi ház viszont várhatóan díjmentesen használhatta volna az épületet, így a fenntartási költségek az önkormányzatot terhelték volna.

0: terjesztésben. Juhász István elmondta, hogy a lencsési rész önkormányzat korábban támogatta a civilház ötletét, de hangsúlyozta, hogy a Bétel Alapítvány olyan kötelező közfeladatot lát el, amely tehermentesíti az önkormányzatot, és sürgősen új helyre van szüksége, amivel a Gadara házból költözniük kell. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy a közösségi ház működését az önkormányzat eddig is támogatta, de a bővítés jelentős működési veszteséget okozna. Hangsúlyozta, hogy a szociális feladatok ellátása is kiemelt fontosságú, és az alapítványi hasznosítás bevételt is termel a városnak. Takács Péter, a lencsési közösségi ház vezetője hangsúlyozta, hogy kezdeményezésük nem áll szemben az alapítvány céljaival, és felidézte, hogy a posta bezárása óta több helyi szereplő is támogatta az épület közösségi célú hasznosítását. 2 éve elkészült egy részletes tervezet is. A költségbecslést azonban bizonytalannak nevezte, szerinte a valós összeg inkább 14-16 millió forint lehet. Varga Tamás alpolgármester arra figyelmeztetett, hogy az önkormányzatnak minden kiadást meg kell fontolnia, és a plusz feladatvállalás veszélyeztetheti a meglévő intézmények működését. Ricsovinyi Tamás hozzátette, ha az önkormányzat új épületet biztosítana a közösségi háznak, az akár bevételt is hozhatna, de szerinte a testület nem kapott meg minden előzményt időben. A polgármester végül megerősítette, hogy az előterjesztés A verzióját támogatja, vagyis azt, hogy az alapítvány költözhessen az épületbe. Az alapítvány képviselője jelezte, hogy 2 éve keresnek megfelelő helyet, és az év végéig mindenképpen költözniük kell. A közgyűlés végül 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett hagyta jóvá a Bétel Alapítvány kérelmét. Idén is megrendezte hagyományos sportnapját a Békés Csabai Petőfi utcai általános iskola, ahol a felsős diákok több sportágban is kipróbálhatták magukat. Röplabda, foci, kosárlabda és atlétika is szerepelt a programban. A rendezvény 300 felsős tanuló közös bemelegítésével indult. Az iskola igazgatója Pap Jóljár Gyöngyi elmondta, hogy a sportnap a diák önkormányzat kezdeményezése, amely évek óta az intézmény egyik legnépszerűbb programja. A pedagógusok is aktívan részt vettek a szervezésben, az esemény pedig gyakran éjszakában nyúló sportprogramokkal, például tanárdiák floorball mérkőzésekkel folytatódik. A sportnapon több helyi egyesület is bemutatkozott. Gura Norbert, az iskola testnevelő tanára és a Békés Csabai Kosárlabda Klub vezető edzője úgy fogalmazott, a klub számára ez mindig kiváló lehetőség a bemutatkozásra, és céljuk, hogy minél több fiatalhoz eljussanak. Jelen volt Gregor László harcművész csapata, a Békés Csabai Atlétikai Klub magasugró különítménye, Bagdi Árpád vezetésével, valamint a BRS löplabdázói Pintér Andrea irányításával. Ő arról beszélt, hogy diákként ő maga is sok hasonló rendezvényen vett részt, és nem egyszer ilyen alkalmakon találkozott először a röplabdával, ami később profi sportkarrierhez vezetett. Mint mondta, a városban igazoltan sportoló 5000 fiatal mind hasonló körülmények között kezdte, és sosem lehet tudni, hogy melyik élmény indít el valakit a sportolói úton. A sportnap toborzó jellege ezért szerinte vitathatatlan.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsy Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek, vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjaibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt

0: csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
1: Én nem értek veled egyet a múljabban, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és még elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjei fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
0: Én nem találkoztam még ilyen.
1: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy mondjuk boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki. És szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
0: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
1: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
2: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, tehát hogy tényleg életet szeretnének belevonni.
1: Nem panaszkodok, mert alapvetően szóval elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Hát én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például a divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek föl, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen a nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg hogy alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete, amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni. És néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra. Alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépeken dolgoztunk, ahol a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz, művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszálban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés. És hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődésügyi minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békéscsabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világba. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy ezt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől függ.
0: Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Egy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, bár még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, mint elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor rajtól most el. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, köszöntsük a Fülöpöket és az Evelineket mindenféleképpen, nekik nagyon boldog névnapot és jó reggelt mindenkinek, sok jóddal bekészítve erre a reggelre is.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: zenekaros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól, és hoztam ma is egy napindító tippet. Alkalmazzuk a feladatok rendszerezésénél az Eisenhower Matrix technikáját, amely 4/4 osztja a teendőket fontosság és sürgősség szerint. A módszer lényege, hogy a sürgős, de nem fontos dolgokat delegáljuk, vagy későbbre halasztjuk, míg a nem sürgős, de hosszú távon kiemelten fontos projektekre tudatosan különítsünk el időt az időbeosztásunkban. Ez a vizuális kategorizálás bizonyítottan csökkenti a túlterheltség érzését. Hát szerintem ezt még én is kipróbálom. Ez volt a mai nap indító tipp. Most vissza a dalokhoz.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, folytatjuk a ma születettekkel. 1907 napján született például John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja, illetve 1917-ben megszületett Szörényi Éva, Kossuth-díjas színésznő, a mai napon született, ugyancsak több mint 100 évvel ezelőtt. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most pedig vissza a dalokhoz.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit a Reczki Zoltántól hallják. Útépítés van Csanádapálca és Kaszapár között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsorszól. Az első óránk pedig már is a végéhez ért. Telik gyorsan a reggel, ahogy szokott, és reggel valahogy mindig gyorsabban eltelik az idő. A következő órában is viszont segítünk eligazodni a dolgok között, rádiózzunk együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A miniszterelnök bejelentése szerint Magyarország mégis tagja marad a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, miután a kabinet visszavonta a kilépési szándékát a június 2-ai határidő előtt. Magyar Péter azt is közölte, hogy egy új kormányrendelet értelmében ismét megtiltják több Ukrajnából származó mezőgazdasági termék behozatalát a hazai gazdák védelmében. A tranzit továbbra is engedélyezett, de a szabályszegő fuvarozókra akár az áru értékének 100%-áig terjedő bírságot is kiszabhatnak. Árad a gyűlölet és az erőszak, ezért Védvonal néven országos hálózatot indít a Fidesz. Orbán Viktor volt miniszterelnök Kocsis Máté bejelentését megosztva közölte, hogy védelmet nyújtanak mindenkinek, akit politikai véleménye miatt ért atrocitás. A frakció vezető szerint a választások óta elszabadultak az indulatok, így a hálózat feladata az online és fizikai zaklatások dokumentálása, a jogsegély biztosítása és a feljelentések megtétele lesz. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárást a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében. A nyomozást megelőzően Tarz Zoltán kulturális miniszter leállította az alap összes kifizetését és felfüggesztette a támogatás kezelő főigazgatóját is. A botrány azután robbant ki, hogy kiderült, hogy 17 milliárd forintos keret elosztásánál érdemtelenek kaptak kiemelkedő összegeket, vélhetően politikai érdekek mentén. Új sajtófőnököt neveztek ki a Tisza frakció élére Horváth Nándor személyében, aki korábban 10 évig az RTL híradó riportereként dolgozott. A kinevezést Bújdosó Andrea, a kormánypárt frakció vezetője jelentette be, a Tisza párt képviselő csoportjában és a kormányzati szóvivők között sem ő az egyetlen, aki korábban a kereskedelmi csatornánál tevékenykedett. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Általában felhőtlen vagy derült napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés van Csanádapász és Kaszaper között. Békéscsabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre lehet számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig folytatódik a reggeli információs magazin műsor, ebben az órában is végig együtt rádiózhatunk még. Jó reggelt mindenkinek, kellemes ébredezést, és boldog névnapot a Fülöpöknek, illetve az Evelineknek, nekik nagyon jó ünneplést már. Én pedig nyitom ezt az órát is sok jó dallal.

0: Csaba. Csaba Rádió.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vörös, jobbra. Fehér, jobbra. Rozé, naná, hogy jobbra. És te merre húzod?
6: Fenékig! Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
7: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
8: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
9: Reklámot hallottak.

0: A Technobijzsamma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
3: Körös Hírcentrum.
1: Programajánló.
4: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület évvégi gála műsorát láthatják május 30-án 14 és 18 órától, amelyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Június 19-e és 20-a között kerül megrendezésre a Hagyományőrző Aratónap és Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok rendezvény sorozat Szarvason, amely a hagyományok, a közösség és a kulturális örökség ünnepe a történelmi Magyarország szívében.
2: Programajánlót támogatta Makóváros Önkormányzatának.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség, a Békés Csaba és Gyula között található Pósteleki Kastélyparkban álló Wenckheim kastélyromot. Ekkor az ország egyik legfényűzőbb és legmodernebb épületeként tartották számon, nem tudom, erről hallott-e már. Saját áramfejlesztővel, gőzfűtéssel és egy hatalmas rózsakerttel is rendelkezett. Bár a kastély a II. Világháború után teljesen elpusztult, az azt körül ölelő csodálatos parkerdő a mai napig a helyiek egyik legkedveltebb békés hétvégi kirándulóhelye. Ez volt a mai kis érdekességünk itt a reggeli rohanásban, most pedig visszaadalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás.
3: Jó reggelt! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma általában felhőtlen vagy derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
5: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Mégis megyek kedvenc rádiója.
7: Csaba Rádió.
6: Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A miniszterelnökség a napokban tájékoztatásul adta, hogy hivatalosan is elindult a digitális állampolgárság program legújabb országos szolgáltatása, amely mostantól lehetővé teszi a gépjármű adásvételi szerződések teljes körű online digitális intézését. Vége a motorháztetőn való papírozásnak. Az új modul segítségével a vásárlók és eladók ügyfélkapus azonosítással teljesen papírmentesen azonnali jogi hitelesítéssel rögzíthetik a tulajdonosváltást, kiváltva a hagyományos kézzel írott formanyomtatványokat, azért a következő napokban ennek még mindenféleképpen nézzünk utána, én pedig játszom a jó zenéket a mai reggelhez is.

0: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig itt a reggeli információs magazinműsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, vagy éppen lassan jó munkát. Én búcsúzom már, de holnap is találkozhatunk ebben a két órában. Minden jót!
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az egészséges táplálkozás nem csupán arról szól, hogy mit kerüljünk el, hanem arról is, hogyan tudjuk testünket nap mint nap a lehető legjobb módon támogatni. A kiegyensúlyozott étkezés alapja, hogy minden fő tápanyagból, fehérjéből, szénhidrátból és zsírból megfelelő mennyiséget viszünk be, valamint előnyben részesítjük a természetes, kevésbé feldolgozott élelmiszereket. A sok zöldség, gyümölcs, teljes körlésű gabona, soványhúsok és halak, valamint a jó minőségű növényi olajok mind hozzájárulnak a szervezet optimális működésé. A napindítás különösen fontos. Bár gyakran halljuk, hogy a zsíros ételeket kerülni kell, reggel mégis fontos szerepük van. A jó minőségű zsírok, például a tojás, avokádó, olajos magvak, vagy natúr sajtok lassabban emésztőnek, így hosszabb ideig biztosítják a teltségérzetet. Ennek köszönhetően elkerülhetjük a hirtelen vércukor ingadozásokat és az ezekkel járó farkas éhséget, ami gyakran vezet túlevéshez vagy egészségtelen nasoláshoz. A reggel elfogyasztott egészséges zsírok továbbá javítják a zsírban oldódó vitaminok, mint az A, D, E és K vitamin felszívódását, így a szervezet sokkal hatékonyabban tudja hasznosítani azokat. Ezek a vitaminok nélkülözhetetlenek többek között az immunrendszer működéséhez, a hormonháztartás egyensúlyához és az idegrendszer támogatásához. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a zsíros reggeli nem egyenlő a túlságosan nehéz, bő olajban sült ételekkel. A hangsúly a minőségen van, a természetes, jó zsírokon, amelyek energiát adnak, stabilizálják az anyagcserét és segítik a koncentrációt a nap első felében. Összességében az egészséges táplálkozás lényeg az egyensúly. Ha odafigyelünk a tápanyagok megfelelő arányára, a minőségi alapanyagokra és a napot tartalmas, kiegyensúlyozott reggelivel indítjuk, akkor sokat teszünk közérzetünk, energiaszintünk és hosszú távú egészségünk megőrzéséért. Jó egészséget!
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais te nommer.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Már idén augusztusban kifizetik a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást a jogosult családok

pénzügyi juttatás mellett a nyugdíjasok 97%-a részesülhet az évi 100 vagy 200 ezer forintos szépkártyás támogatásban. A kormányfő kiemelte, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít. Az ezeket is finanszírozó, korábban felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást pedig a héten írják alá. Előbb a nyugat-balkáni államokat kell felvenni, Ukrajna legkorábban jó 10 év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz, és Magyarországon előtte népszerűen.

0: helyzet felmérése, valamint a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet majd beszélni a külön adók átalakításáról.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Általában felhőtlen vagy derült napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Békés megye kedvenc rádiója.
3: Csaba Rádió.

0: Stigma és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Kombányt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. I wanna be

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Útépítés van Csanádapász és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre lehet számítani. Szabad Kígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: A Békés Csabai Tabán Néptánc Egyesület évvégi gála műsorát láthatják május 30-án 14 és 18 órától, amelyben fellépnek a szervezet Békés Csabai csoportjai. Június 19-e és 20-a között kerül megrendezésre a Hagyományőrző Aratónap és Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok rendezvény sorozat Szarvason, amely a hagyományok, a közösség és a kulturális örökség ünnepe a történelmi Magyarország szívében.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Napot kívánok! Aretki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Általában felhőtlen vagy derült napos időre számíthatunk a mai napon. Csapadék nem lesz, az északnyugati szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. május 26-a kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Gyermekvédelemről, platánfákról és a volt posta épületről is szó esett a sajtótájékoztatón. Új játszóvárral gazdagodott a Petőfi iskola. Virágtengerbe borult a Csaba-Csődi Bazsa-Rózsa-liget. Sikeresen szerepeltek a megyei tékvandósok a Nemzetek Kupáján. Ricsovinyi Tamás a közgyűlést követő napon értékelt az ülés legfontosabb döntéseit és fejleményeit. A sajtótájékoztatón szó esett a gyermekjóléti feladatok 2025-ös ellátásáról, az András úti platánfák helyzetéről, valamint a Fia Géza tér 2 szem alatti volt posta épület jövőbeni hasznosításáról is. A képviselő elsőként a gyermekjóléti feladatokról szóló elfogadott beszámolót emelte ki. Elmondta, hogy a gyermekvédelem országos és helyi szinten is kiemelten fontos terület, ezért lényegesnek tartja, hogy Békés Csabán megfelelő figyelem irányuljon erre a feladatra. Hozzátette, fontos a gyermekvédelemhez kapcsolódó szervezetek mindennapi támogatása is. A sajtótájékoztatón szóba került az a közgyűlési döntés is, amely szerint az önkormányzati fenntartású óvodák a nyári időszakban a nem önkormányzati óvodákba járó gyermekeket is fogadják. Ricsovinyi Tamás hangsúlyozta, a sok család számára nehézséget jelent a gyermekfelügyelet megoldása a szünidő alatt, ezért a város igyekszik segítséget nyújtani abban, hogy a gyermekek biztonságos és élményekben gazdag környezetben töltessék a nyarat. A közgyűlés egyik fontos témája volt az Andrássy úton található közel 70 éves platánfák állapota is. A képviselő arról beszélt, hogy temetőkertészként gyakran találkozik hasonló szakmai kérdésekkel. Elmondta, az ügyben a környezetvédők és a növényápolási szakemberek egyeztetése után alakult ki közös álláspont. Hozzátette, örömtelinek tartja azt is, hogy a tüzelésre alkalmas faanyagot a közfoglalkoztatottak feldolgozzák, majd szociális tűzifaként térítésmentesen hasznosítják. A közgyűlésen jelentős vitát váltott ki a Fia Géza tér 2 szem alatt található volt posta épület hasznosításának kérdése is. Ricsovinyi Tamás úgy fogalmazott, végül jó és helyes döntés született, és bízik abban, hogy a Bétel alapítvány eredményesen működhet majd az épületben. A képviselő kitért arra is, hogy az ügy kapcsán olyan dokumentumok is megjelentek, amelyek nem szerepeltek a hivatalos közgyűlési előterjesztésben. Kiemelte Takács Péter levelét külső tájékoztatásként kapták meg, ugyanakkor a benne foglaltakat fontosnak tartotta. Hozzátette, végül egyértelmű döntés született, amelyet alapvetően támogat. Hangsúlyoztam, hogy a Bétel Alapítvány olyan munkát végez, amely nehéz élethelyzetben lévő emberek mindennapjait segíti, különösen azokét, akik nehezebben tudnak beilleszkedni a társadalomba. Emellett fontos szempontnak nevezte azt is, hogy az épület rendelkezzen a szükséges technikai feltételekkel, például akadálymentesítéssel. Sportnapot rendeztek a Békés Csabai Petőfi utcai általános iskolában. A programok a felső tagozatos diákok számára már csütörtökön elkezdődtek, pénteken pedig az alsósok is csatlakoztak az eseményhez. A Petőfi sportnap keretében pénteken adták át az iskola új játszóvárát. Pap Jóját Gyöngyi, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a sportnap megrendezése hosszú évekre visszanyúló hagyomány az iskolában. Hozzátette, a játszóvár megépítésére a szülői munkaközösség nyújtott be pályázatot a Profili Alapítványhoz, amelynek köszönhetően 10 millió forintos támogatást nyertek el. Az igazgató kiemelt, hogy a szülők más módon is segítették a beruházást annak érdekében, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a gyermekek számára. Elmondta azt is, hogy a játszóvár megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak és a legújabb követelményeknek. Az elemeket a 3 és 14 év közötti gyermekek használhatják, így nem csak az alsósok, hanem a felső tagozatos diákok is birtokba vehetik. Az új játszóvár már az átadás után nagy sikert aratott a gyerekek körében, és a sportnap egyik állomás helyeként is szolgált. Pap Jóját Gyöngyi emlékeztetett arra is, hogy néhány évvel ezelőtt egy szabadtéri kondi parkkal bővült az iskola udvara. A fejlesztés akkor a tankerület közreműködésével, a Klebersberg központ támogatásával valósult meg.

0: Mesébe illő látvány fogadja ezekben a napokban a Csabacsüdi Bazsarózsa-liget látogatóit. A nagy család csak nem egy hektáros területén több száz tő bazsarózsa virágzik teljes pompájában. A rózsaszín, hófehér, bordó és barack árnyalatú virágok szinte összefüggő szőnyekként borítják a ligetet. A látogatóknak nem csak a különleges látvány, hanem az intenzív virágillat is maradandó élmény nyújt. A hatalmas virágfejek között sétálva sokan úgy érezhetik, mintha egy élő festmény részesei lennének. A bazsarózsák rövid, mindössze néhány hétig tartó virágzása miatt ezek a napok különösen értékesek a természetkedvelők és a fotósok számára. A ligetbe folyamatosan érkeznek az érdeklődők. Sokan családi programként választják a virágos kertet, mások kikapcsolódásként keresik fel a különleges tavaszi látványosságot. Nagy Csilla őstermelő elmondta, hogy igyekeznek mindig különleges bazsarózsa fajtákat beszerezni, ezért a ligetben számos egyedi színű és formavilágú növény található. Hangsúlyozta, több olyan árnyalat is megtalálható a kertben, amely kifejezetten népszerűek és időtállók. Emellett korai és késői virágzású fajtákat is ültettek annak érdekében, hogy a látogatók minél hosszabb ideig gyönyörködhessenek a virágzás szépségében. A hosszú sorokban nyíló bazsarózsák között telt fodros szirmum, élénk színű és finom pasztelárnyalatú virágok egyaránt láthatók, és szinte nincs két egyforma növény a ligetben. A nagy család évek óta gondozza és folyamatosan bővíti a Csabacsüdi Bazsarózsa-ligetet, amely már a térség egyik legkülönlegesebb tavaszi látványosságává vált. A természet színei, illatai és nyugalma együtt teremtenek felejthetetlen élményt az odalátogatóknak. 24. alkalommal rendezték meg a Nemzetek Kupája tékvandó nemzetközi versenyt, amelynek ezúttal is a Dudás Attila mester vezette, 64 tékvandó klub adott otthont. A hosszú évek óta sikeresen működő viadal már a sportág egyik meghatározó nemzetközi eseményévé vált. A versenyen 5 ország 27 klubjának csak nem 190 sportolója lépett küzdőtérre. A szervezők ezúttal is mintaszerű lebonyolítással biztosították a rendezvény sikerét, így a viadal várhatóan jövőre is népszerű lesz a részvevő körében. A Békés megyei Harcművész Szövetséghez tartozó tékvandó klubok hagyományosan részt vesznek a nemzetközi megmérettetésen. A mostani versenyen jól látszott, hogy a megye tékvandó sportjában generációváltás zajlik, hiszen főként az utánpótlás korosztály versenyzői indultak és értek el szép eredményeket. Ez biztató a jövőre nézve, hiszen azt mutatja, hogy Békésvár megyében biztosított a sportág utánpótlása. A térség sportolói összesen 6 arany, 4 ezüst és 11 bronzérmet szereztek. A megyesegyházi a tékvandó ese az összesített pontversenyben a 4. helyen végzett. A versenyzési kedv továbbra is erős lehet a sportágban, hiszen a következő megmérettetést május 30-án rendezik Batonyán. A Barátság Kupa országos tékvandó versenyen várhatóan még több megyei sportoló indul majd. Csalás miatt emelt vádat az ügyészség egy 50 éves békési férfi ellen, aki elhunyt ismerőse bankkártyát használta jogosulatlanul. Korábban rendszeresen segített az idős embernek a bevásárlásban és az ügyintézésben, ezért ismerte a bankkártya PIN kódját is. Miután az idős férfi 2025 márciusában kórházba került és elhunyt, a vádlott két nap alatt összesen 245 ezer forintot vett fel a számlájáról egy békési bankautomatából. Az örökös a Netbankban észlelte a pénzfelvételeket, majd feljelentést tett. A vádlott később részben megtérítette a kárt, azonban 75 ezer forint továbbra sem került vissza. A Békés vármegyei főgyészség tájékoztatása szerint a büntetett előilletű férfi ellen csalás miatt emeltek vádat, és közérdekű munkabüntetésre számíthat. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Minden nap 15 és 19 óra között Frissepperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című délelőtti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. 2026. május 26-a kedd 11 óra van. A mai műsorunkban az alábbiakról lesz szó. A Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban az Ős Régészeti Társaság szakmai előadásain az európai kontinens legelső városairól és a bronzkori vízgazdálkodás különleges megoldásairól is szó esett. Mozgalmas tanévről, szakmai vizsgákról és érettségikről beszélt Cegli Diné Szappanos Anita, a Harukán iskola igazgatója, a Körös Hét Centrum stúdiójában. Nagy érdeklődés mellett nyílt meg a Gyulai Alkotók Baráti Körének Barangolások című kiállítása a Tájvízházban. Zenei pályafutásáról, fordulópontjairól és saját dalairól mesélt a Körös Hét Centrum stúdiójában Sztolka Tibi. Hamarosan kezdünk, maradjanak velünk!
0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: A Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum a napokban az Ősrégészeti Társaság két nívós szakmai előadásának biztosított helyszínt. Az eseményt dr. Gyuha Attila, a University of Georgia professzora nyitotta meg, aki az európai kontinens legelső városairól és az Alföld újkőkori időszakáról tartott átfogó bemutatót. Az előadást megelőzően arról kérdeztük, mi az aktualitása ma ennek a témának.
2: Te is egy előadással készültél, érkeztél ide Békés Csabára. Mi lesz a te témád a mai délutánon?
3: Az én témám egy meglehetősen, hogy is mondjam, érzékeny terület, mégpedig a városiasodásnak a kérdése, hogy ez lehetséges-e volt, esetleg megtörtént-e a késő neolitikumban, tehát a késő újkőkorban, vajon kialakultak-e olyan nagy települések, amelyeket akár városnak is nevezhetünk. És ezt a témát fogom körüljárni Békés megyei körös vidéki leletek alapján.
2: Miért pont ezt a témát választottad, vagy hoztad ide a közönségnek? Lesz, vagy van ennek bármi aktualitása, vagy ez egy hozzád közel álló téma?
3: Én azt hiszem, hogy ennek különös aktualitása van, ugyanis mondjuk, ha éppen az előadásból akarok idézni, akkor 2050-70% a föld populációjának városokban fog élni. Nyilván nagyon érdekes kérdés az, hogy miképpen alakult ez ki, és hogy mit tanulhatunk abból a példákból, ahol nem volt sikeres a városiasodás, ahol végül összeomlott egy-egy nagy település. Mi az, amit a jelenkor ebből hasznosítani tud ezekből az információkból, amiket felgyűjtünk a régészeti korszakokban?
2: Ahogy hallottam, a mai program alapvetően nem a szakértőknek, a többi régésztársaknak szól. Ilyenkor például, amikor készülsz egy előadásra, akár ebből a témából különbséget kell tegyél, hogy laikusoknak fogsz-e beszélni, vagy pedig szakmabelieknek?
3: Abszolút. Tehát majd az előadásban is lehet látni, hogy a szakmai rész, ami az eredményeket taglalja, azt teszi ki a kisebb részét az előadásnak, és a keret, mind az elején, mind pedig ugye a végén, lesz nekem egy olyan blokk, ami a városokról szól, azok jelentőségéről, azok kutatásának módszereiről, azt teszi ki a nagyobb részét ennek az előadásnak, megpróbálom beágyazni az itteni eredményeket, amik talán kevésbé lennének érdekesek 7000 évvel ezelőtti települések kapcsán a hallgatóknak, megpróbálom mondani a hallgatóknak, nézőknek, amik elejét kevésbé lenne érdekes a hallgatóknak, azt megpróbálom természetesen beágyazni egy olyan közegbe, ami közelebb viszi esetleg a témát magát a hallgatósághoz.
2: Azért az nem került el az én figyelmemet sem, hogy nem magyar intézményt említettél itt a bemutatásban. Hogy kerültél ide Békés Csabára vissza most?
3: Én eredendően Békés Csabai vagyok. A múzeumban, Békés Csabai Múzeumban kezdtem, 1996-ban töltöttem egy 12 évet. Aztán átkerültem a kulturális örökségemre szakszolgálathoz, ami aztán lett XYZ és a többi. És ott voltam 8 év, majd ezt követően 12 évvel ezelőtt döntöttem úgy, hogy akkor veszem a pereputyomat, és elindultam Amerikába, és ott egy éves posztdoktori ösztöndíjat nyertem először, aztán lépteltem tovább, és végül most már hetedik éve állandó professzori állásban vagyok a University of Georgia-n.
2: De azért visszatérsz rendszeresen, hiszen a neveddel abszolút találkozunk itt a Békés Csabai környéki hírekben. Kint egyébként ez egy kutatott téma? Tehát, hogy mennyire áll ez valóban közel, akár a te szakterületedhez ez a téma, amiről most elő fogsz adni?
3: Két részletben válaszolnék. Az egyik az, hogy igen, én itt töltöm minden nyaramat, tehát én úgy szoktam fogalmazni, hogy nekem csak az iroda költözött, a teremmunka az maradt Békés megyében. Én egyik legfontosabb feladatom azt, hogy érdekessé tegyem eléggé ezt az itteni kutatásaimat ahhoz, hogy finanszírozza is valaki. Nyilván nem Magyarországra gyakorlatilag 20 éve nem is pályáztam forrásokra, hanem ez amerikai forrásokból javarész valósul meg, néha német forrásból, uniós forrásból valósulnak meg ezek a projektek, és ezeket idehozom, itt kutatom. Visszatérve arra a kérdésedre, hogy ez mennyire érdekes kint.
2: Tehát ez kint például egy kutatott téma jelenleg, hogy éppen ezt választottál?
3: Tehát az egyik legfontosabb antropológiai téma, kutatási téma, az pontosan a városoknak a kialakulása, illetve a városoknak a működése. Mégpedig nyilván úgy a komplex szerveződés, komplex társadalom szerveződésnek a kutatása, és ehhez kapcsolódóan ugye természetesen ez pontosan az a szál, amivel az itteni kutatásokat úgymond el tudom adni, be tudom ágyazni ebbe a témakörbe, kérdéskörbe, és ezáltal érdeklődés van, teljesen mindegy, hogy ez mondjuk Dél-Afrikában lenne, vagy Dél-Kelet-Ázsiában, van, hogyha maga a téma a komplex társadalomnak kialakulása és ezzel együtt a városok megjelenése, ez valamiféleképpen kutatható egy bizonyos adott kutatási területen, lásd itt a Körösvidéken, akkor erre finanszírozást is nagy reményem van, hogy nyerjek, és eddig sikeres is voltam benne, hál' Istennek.
1: Őt követte a pódiumon dr. Bóka Gergely, a Nemzeti Régészeti Intézet munkatársa, aki a bronzkori Maros-hátság vízügyi megoldásait ismertette a hallgatósággal, a témája pedig nem is lehetne aktuálisabb. Értekezésében különös figyelmet fordított a 3500 évvel ezelőtti tájmenőki találékonyságra és az akkori vízrendezési folyamatokra.
2: Mi lesz a te témád itt a mai előadás sorozatban?
4: Én a késő bronzkori Maros-hátságon található csatornarendszerről fogok beszélni.
2: Hát azt gondolom, hogy a víz kérdése nem is lehetne aktuálisabb, ezért választottátok ezt a témát?
4: Igazából a földvárakkal foglalkoztam, vagy foglalkozok a késő bronzkori földvárakkal, és feltűnt, hogy csatlakoznak, illetve kapcsolat van a földvárak és egy egyenes irányba, vonalba futó csatornákkal kapcsolata, tehát fizikailag, és ebből jött, hogy meg kéne vizsgálni ezen a hátságon, hogy található még egyéb csatorna is, és található.
2: És vannak esetleg új eredmények is, amiket itt fel tudsz vonultatni? Hogyan áll ez a terület jelenleg?
4: Igen, folyamatosan változik, ugyanis ezeket főleg légifotók alapján lettek azonosítva, és ahogy fejlődik a távérzékelés, egyre több ilyen csatornát lehet azonosítani.
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti eseményei.

0: Csaba Rádió.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Mozgalmasan telt az idei tanév a Gyulai Szakképzési Centrum Harukán János Technikum szakképzőiskola és kollégiumban. Jelenleg a szakmai vizsgák és az érettségig zajlanak. A részletekkel kapcsolatban Cegli Dinész Szappanos Anitát, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körösért Centrum stúdiójában.
3: Stúdiónk vendége Cegli Dinész Szappanos Anita, a Gyulai Szakképzési Centrum Harukán János Technikum szakképzőiskola és kollégium igazgatója. Lassan tanévet zártok most már ti is, így arra kérnének, hogy foglaljuk össze, hogy az elmúlt hónapokban hogyan zajlott nálatok az élet, mi mindenről tájékoztatnád szívesen a hallgatókat.
4: Köszönöm szépen, üdvözlöm a rádió hallgatóit. Így igaz, közeledünk a 2025-26-os tanév végéhez, most így május vége fele, 3 hét van a tanításból, érződik ez a kollégákon, érződik a diákokon is, de ettől függetlenül most még van egy utolsó etap, amire nagyon oda kell figyelnünk. Zajlanak a szakmai vizsgák, túl vagyunk az írásbeli érettségi vizsgákon, hál' Istennek annyit tudunk már mondani, hogy minden diák sikeresen vette az írásbeli érettségi vizsgát, és június 16-tól pedig megkezdődnek az érettségi szakmai vizsgáink is. Rengeteg felnőtt képzés, rengeteg olyan szakmai vizsgánk zajlik az intézményben, hisz 1000 fős fölötti tanulói létszámmal rendelkezünk, és ebből olyan 450 a nappal is tanuló, tehát 550-600 felnőtt tanul most nálunk jelenleg.
5: Ez nagyon sok.
4: Igen, nagyon sok, közel 600 tanulónk van, és különböző helyszíneken, Délbékésen, Kevermesen, Batonyán, Kunágotán, Lőkösházán, tehát nagyon-nagyon sok területen tudtunk ebben együttműködni, a munkaerőpiachoz igazodva a felnőtt képzés. Túl vagyunk az iskola életében, különböző események vannak, ami minden évben ismétlődik. Túl vagyunk április 30-án a vallagáson is. Az idén is több diákunk részesült különböző elismerésben. 14 diáknak tudtunk jutalomkönyvet osztani, 9 diák kapott az iskolánk alapítványának jóvoltában 20-20 ezer forintos utalványt, és az idén is kiosztásra került a Bölcs Bagoly díj, amely ugye a legjobb tanuló hosszú éveken keresztül közösségi munkájában elért eredményekért. Hát nem tudom, mondhatom-e a diák nevét, Ábrahám Barbie kapta most ebben az évben a Bölcs Bagoly díjat. Ő egy 5. éves vendégtéri szaktechnikus tanulónk, úgyhogy nagyon boldog volt Barbie a vallagás napján, amikor megkapta ezt a Bölcs Bagoly díjat, ugyanis ezzel a díjjal fölkerül az intézményünk dicsőség falára is a neve, meg hát minden olyan oklevél fönn van az iskolánk, akikre büszkék vagyunk faljára, akik valami nagyon szép eredményt értek el az elmúlt években. A második fél évben a tanulók megmérettetése is zajlott az intézményünkben. Ugye ezek azok a országos különböző szakma kiváló tanulója versenyei, ahol a különböző szakmával több diákot neveztek a kollégák és felkészítettek az elmúlt hónapokban. Itt is már vannak eredmények, úgyhogy ha pár gondolatban mondhatom, hogy melyik szakmában milyen eredményeink voltak, azt azért szeretném elmondani. A Pékcukrász országos SKTV versenyen 8. helyezést ért el nálunk a Kuscsalik Nelli Tamara tanulónk, őre is nagyon büszkék voltunk, hogy egy országos versenyen azért az ország minden pontjáról ott van a Pékcukrász tanulók. Itt volt Békés Csabán egyébként az országos verseny, és 8. helyezést ért el a Nelli, nagyon büszkék voltunk rá. A fodrászaink is nagyon szép eredményeket hoztak haza ebbe a fél évben. A Kreatív Hajkupa országos versenyen a férfi divathajvágás kategóriában 1. helyezést hoztunk el Tóth Zsolttal. Ő Zsolt már tavalyi évben is nyert, nem volt még 1. helyezettje, tavaly 3. helyezést ért el, úgyhogy látszik, hogy egy év mennyit jelent a fiatal hallgatók életében, hogy annyira tudott fejlődni, hogy most már az 1. helyezést hozta el. És a Miskolci Kézműves Kupán pedig a Menyasszonyi Alkalmi Konty országos versenyen egy 2. helyezést hozott el egy tanulónk, akit Horváth Laurának hívnak. Ők rájuk is nagyon-nagyon büszkék vagyunk. És a közszolgálati technikus pedagógusaink is, a rendészek is megmérettettek különböző szakma kiváló tanulója versenyen. Az országos kumviadalon Petruszki Milán József tanulónk 14. helyezést ért el. Erre is nagyon büszkék vagyunk, pláne úgy, hogy Milán említette, hogy egy kötélmászáson múlt, pár ponton múlt a harmadik helyezése. Tehát nem is a 13. helyezés, hanem a harmadik helyezés. Tehát annyi pontot vontak le, hogy a kötélen ott volt neki egy hiba faktor, ami miatt nagyon szomorú volt a Milán, de mondtam, hogy így is nagyon büszke lehet, hogy 14. helyezést érte. Mi legalábbis nagyon büszkék vagyunk. És a rendészeknek volt még egy megmérettetése, a Szent György napi rendészeti szakmai verseny, ahol viszont harmadik helyezést hoztak el a mi kis rendész tanulóink. Harukken Sárkányőrség csapat néven neveztek. Nagy Bence Kristóf, Kotolák Balázs, Tamás Gergő György, Szitó Zsanett és Mohácsi Réka, aki ebben a harmadik helyezésben részt vett. Büszkék vagyunk rájuk, és hát természetesen itt benne van az oktatóknak, a felkészítő tanároknak a sok-sok órája, hogy sikerélményhez juttatjuk a diákokat, és hisszük ezt, hogy ez nagyon fontos, mert egyrészt megmérettetnek a fiatalok, és egy picit ilyen vizsgahelyzetbe kerülnek, és talán a szakmai vizsgákra fel vannak vértezve, ha már egy ilyen kisebb vizsgahelyszínen, versenyhelyzetben vannak a fiatalok, úgyhogy ezt a jövőben is fogjuk minden egyes szakmában, ha van rá lehetőségünk. Június 5-én, közel két hét múlva fogjuk tartani a 2026-os pedagógus napi ünnepségünket. Hát a gyönyörű konferenciatermünkben, a Wenckhely konferenciatermünkben a kurátorok döntöttek, a vezetők már most döntöttek, nyilván nem fogok neveket mondani, ebben az évben is lesz 5 fő pedagógus

0: szavaztuk meg. Az idén is meghirdetjük a alsóbb évfolyamos általános iskolás gyerekeknek a szakmakóstoló táborunkat. Június 22-től június 26-áig várjuk szeretettel az 5., 6., 7. osztályos tanulókat, akik még nem tudják, hogy mi szeretnének lenni. Ez az egy hét bepillantást nyer a Harukán minden szakmájába. Tevékenységközpontú élmény, pedagógiát szeretünk adni a diákoknak, és nagyon szeretik a fiatalok. Több olyan diákunk van jelenleg is, aki a korábbi szakmakóstoló táborba találkozott az intézményünkkel először, és nagyon tetszett nekik az udvar, a kert, az intézményünknek a tantermei, hát megvisszük őket szabadkígyósra, elekre, tehát látják a többi helyszínen lévő képzésünket is. Minden nap más-más szakmával ismerkednek, az egészségügytől, a közszolgálatig, a fodrásztól, az asztalosig, a hegesztőtől, a minden kézműves, tényleg egy tevékenységközpontú táborunk szokott lenni, és nagyon élvezik a gyerekek, úgyhogy az idén is várjuk szeretettel a fiatalokat.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti eseményei.

0: Csaba. Ez a Csaba.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A tejvészhez falai között hatalmas érdeklődés mellett nyílt meg a Gyulai Alkotók Baráti Körének legújabb Barangolások című

0: Kiállítása. A rendezvény látogatóit színekkel teli alkotások, magával ragadó történetek és inspiráló személyes találkozások várták. A tálatot Bagyinszky Zoltán, Podmanicki díjas fotográfus nyitotta meg ünnepélyes keretek között. Beszédében kiemelte a közösség összetartó erejét, a folyamatos fejlődés szükségességét, valamint az alkotás semmivel sem pótolható örömét.
1: Látható a falakra került képső témájában nagyon sok színű. Elmondták, a színek különösen fontosak számukra, a téma pedig az utcán helye, az utcán Gyulán és Sarkadon is természetesen, mert Imre barátunk Sarkad. Emellett utazásaik, a művésztelepek helyszínei megadják számukra a témákat. Talán több helyi városi látnivalót én szerettem volna itt a kiállításból látni, gondolom ez a közeljövő számára lévő feladat. Kérném Önöket, a további gondolatokat, érzelmi élményeket majd a képek megtekintése után vigyék magukkal, sőt térjenek vissza, alkalmazva Békési Sándor teológus eszféta, rajzfilmes szakember előismertetett képfeldolgozó értelmezését. Kevesen tudják, hogy a festés, az ecset, a festékszak, az alkotás a közösség tagjai számára mindent jelentenek. Kikapcsolódást, stresszoldást, kreativitást, hasznos tanulást, elfoglaltságot, sikerélményt, bemutatkozást, művészbarátságokat és a kísérletezés lehetőségeit is. Eddigi fontosabb kiállításai csak nagyon tényleg szűken említve. Gyulán jó néhány alkalommal, az előbb már hangzott el információ, de a Posta Galéria, a Tájvízház, a Vigadó, az Elizabeth Hotel, a Gyulavári kiállító helyszín, Vésztő, Sarkad, Elek, Batonya és nemzetközi szinten Kovászva közel 20 alkalommal volt már bemutatkozásuk. Gratulálunk a csapatnak! Megkérdeztem őket, barátaimat, mik a közeljövő terveik, mind dolgoznak, mik az elképzelések jelenleg. Hová készülnek a nyáron, amikor már biztosítottak a szépséges fények, a színek, a témakörök az eleje. Két Marcsi most volt Kecskeméten alkotótáborban. Irénkében mennek Tiharba és Szalkasra, és talán Szabadkára is eljutnak. Patkás Irénke városképek, tájképek tervezésével foglalkozik a táborban, illetve megfesti őket. Bende Imre a környezetből szeretne továbbra is merítkezni. Olajon pasztellen is dolgozik. Borbély Marcsi új irányban, új technikából szeretne fejlődni. Meg akar barátkozni az olajfestéssel, és festő kurzusokra is szeretne eljönni. A Marcsi el akar mélyedni a figurális témákon, és az akril helyett olajjal is szívesen dolgoznak. Keresztesi Franciska változatlanul a portrékat és a figurális kompozíciókat kedveli. És most érkezett Párizsból, gondolhatjuk, micsoda csodálatos háttér és milyen ihlet ahhoz, hogy újabb festmények is születhessenek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az Ötök vizuális kultúra helyi alkotói, segítői, népszerűsítői Gyulán is. Majd az idő igazolja őket, eredményességüket, sikereiket, helyüket a gyulai művészetben. Hallhattuk, több kiállítású bemutatkozásuk volt már, nagy nevek, ikonikus városi alkotók után vannak jelen. Ők mások mellett a kortárs gyulai képzőművészetben. Az ismert és elismert Gyulai Művésztelep Egyesület 1969-től 57 éve dolgozik Gyulán. Neves irányító mesterekkel, Tóth Tibor és Borok Gyula. Természetesen az előttük alkotó Kohány György, Kis Szilágyi, József Dezső, Kosztalozó, Kis Gyuri barátunk, aki egyben szobrász és festőművész, ezeket mind tisztelettel, szeretettel említjük meg ma is. igazán jó látni való támpontlás is a gyulai alapfokú művészeti iskolában. Kicsit azt gondolom, hogy lehet több elismerés, több odafigyelés volna szükséges feléjük, mármint a kortárs művészek felé Gyulán. Én azt hiszem, hogy a csendes jelenlétük helyett nagyobb segítség szükségeltetik, talán a média részéről is még több. Kedves ötök! A jelenlévő barátok, művészetpártolók nevében is gratulálunk, köszönjük munkáidat! További sok sikert kívánok! Tisztelt barátaim, tekintsék meg a kiállítást, merüljünk el a képek csodálatában, a művészet értékeiben ismét itt a Kövészi galériájában. Szeretném az információt megadni. Az emeletet, miután itt is ugye kicsit szűkös volt a hely, sok az alkotás, még további alkotásokat lehet fönt megtekinteni. Élményszerű mai tárgyalatokat kívánok mindenkinek, azután érdemes körbejárni a körösök világát, mellettünk madár látta módon, hiszen izgalmas hőlékpalon kiállítás is lehetséges virtuális módon, ami egyedi Magyarországon. Oldjuk le a fogságokat együtt! Élményszerű mai tárgyalatokat kívánok mindenkinek, és külön jó egészséget az alkotóknak, az ötöknek! Franciska, Marika és Marika, Irénke és Imre számára további alkotókedvet, jó barangolást a művészetek világával. Köszönöm szépen, megtisztelő figyelmet!
2: Nagyon szépen köszönjük, Zoli, és most az előbb említettem, hogy tiszteletbeli tagunk elfogadtunk már egy utálatvezető járásunk is, mert ez nagyon jó lehet, hogy szeretettel várunk a csapatban, és akkor a folytatásban jöjjön a kis hagyományunk, a tárgyvízház kulcsának az átadása. Erre megkérem Kurucz Máté főmérnök urat, mivel ugye az előző kiállításunk az egy hozott kiállítás volt az Esztergomi Dunamuzeumból a Vízvilágnapjára, és nagyon különleges mostástörténeti anyagokat állunk. Nyilván most nem fogják tudni átadni a stafétát, de megkérem Keresztes a Franciskát, hogy akkor legyen tőlünk ezt a kulcsot.
3: Alkotótársaim nevében szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy újra ebben a nagyon szép környezetben megrendezhetünk ezt a kiállítást. Szeretném megköszönni a teljes vendégeinknek, akik megtiszteltek bennünket ma, és nagyon örülünk, hogy már harmadik alkalommal lehetünk itt. Úgyhogy szeretném szintén neked köszönni személy szerint a segítségedet, és a dolgozók részéről is. Aktív közreműködést.
2: Köszönjük szépen.
3: Zolinak pedig szeretném megköszönni ezt a nagyon-nagyon tartalmas, nagyon kezes megnyitót. Igazán gyönyörű volt hallgatni. És Baranyai Tamásnak szeretném megköszönni a közreműködést, hogy emelte a színvonalát ennek a délutának ezzel is. És még egyszer nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki megtisztelt bennünket. Jó nézelődést kívánunk. Itt vagyunk mind a négyen, sajnos Ibrahő kórházban van. Nyugodtan kérdezzenek kedves vendégeink nálunk rendelkezésükre. Érezzék jól magukat, és kellemes szép perceket kívánunk mindannyiunknak.
4: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti

0: Kısa Çaba.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A sokrétű zenei háttérrel rendelkező Sztojka Tibi repertoáriában rengeteg stílus megtalálható, de igazi önmagára a lírai szerzeményekben talált rá. Bár családi zenekarával a mai napig magas szinten műveli a tradicionális vendéglátós zenélést, szólóban a magasabb mondani valót képviseli. Pályafutásában a fordulópontot a Körös Hotelben forgatott első videóklipje és az azt követő karácsonyi dala hozta meg. Ez a felvétel keltette fel egy neves kiadó érdeklődését, akik azonnal szerződést ajánlottak a tehetséges énekesnek. A részletekről a Körös Hírcentrum stúdiójában mesélt.
3: Vendégünk a stúdióban Sztojka Tibi. Szervusz Tibi, üdvözöllek!
4: Szia Géza, üdvözlöm a kedves rádió hallgatókat!
3: Hogyan indult a te zenei pályád? Mi volt az az első pont, amikor azt mondtad kisgyermekként, hogy oké, félre mindent, én zenével szeretnék foglalkozni, illetve énekléssel?
4: Én azt gondolom, hogy nem volt ennyire tudatos, inkább bele nőttem én ebbe a dologba, ugye azt tudni kell, hogy az én egész család igazából visszamenőleg a fater, a tatám és így tovább, igazából mindenki zenével foglalkozott, tehát nyilván annak idején, amíg muzsikus romák, ugye még a autentikus cigány zenekarok jártak zenén, úgyhogy igazából belenőttem én ebbe a dologba, minden nap annak idején gyerekként azt láttam, hogy édesapám felöltözik, fehérink, fekete nadrág, anyu vasal, és akkor ment muzsikálni, úgyhogy ezek voltak az alapok, hát aztán megjött, aminek jönnie kell.
3: Tehát akkor nálatok is ez a klasszikus családmodell volt, hogy édesanyja háztartásbeli, és akkor az édesapa pedig a kenyérkereső úgymond, és gyakorlatilag ebbe a zenei pályába belenőttél, illetve nőttetek, mert ha jól tudom, nem egyke vagy, vannak tesók is.
4: Igen, igen, nálunk még ez a klasszikus családi felállás volt, ugye anyu otthon volt, és apu meg ugye zenélt, viszont igen, tehát az öcsém az azért komolyabb zenei tudást mondhat magáénak, öcsém Sztojka Attila, ugye, ő a Bartókba jár zongora szakra, úgyhogy igen, tehát együtt is járunk fellépni. Van még egy öcsém, ő viszont valahogy nem.
3: Kakukk tojás?
4: Mondhatta kakukk tojás, de semmi gond ezzel, úgyhogy igen, így vagyunk én és az öcsém, mi maradtunk a zenénél.
3: Nálatok nincsen akkor ilyen kivételezés, úgymond, hogy ő nem ezt a pályát választotta, és akkor ő egy kicsit ilyen fekete bárányként van tekintve rá, vagy...
4: Hát
3: vagy...
4: igen, nem fekete bárányként, de azért így utólag lehet, hogy jobban döntött volna, hogyha esetleg a zenét választja, mert akkor családi vállalkozásként.
3: Kellemes a hasznossal, úgymond.
4: Igen, úgyhogy így vagyunk.
3: Ugrunk egy picit az időben. Mivel kezdted a pályádat, miután már ugye tudatosult benned, hogy a zenével szeretnél foglalkozni, hogyan indult ez az egész zenekar, vagy szólóban?
4: Ja, igazából ez úgy volt, hogy mikor annak idején fősuliba jártam, ugye tanító bácsinak készültem.
3: Csak hogy
4: ugye akkor már megszületett a lányom Amanda, tehát 20 éves voltam, és hát el kellett döntenem, hogy pénzt keresek, vagy mi legyen, és az az igazság, hogy akkor már ugye döntöttem, hogy beállok apu és a családi zenekar mögé, illetve csatlakoztam a családi zenekarhoz, de ez már nyilván előtte is volt, csak nem olyan szinten, hogy minden héten. Tehát, hogy ha konkrétan visszamennék az időben, 17 éves koromtól már azért jártam apuikkal muzsikálni, úgyhogy én onnan datálom, és aztán egyre komolyodott ez a dolog.
3: És hogyha jól tudom, azért is kérdeztem ezt a szóló dolgot, mert én eredetileg gyulai vagyok, és tudomásomra jutott, illetve tapasztaltam párszor, hogy te is ott azért énekelgettél, zenélgettél, szintisztél, tehát egy szám mikrofon és egy szintetizátor ott a belvárosban, most nem említjük a helyet, tehát ilyen vendéglátós történeteket nyomtál, úgymond, tehát nem konkrétan koncert, hanem ugye ez a háttérzene feeling. Ebből adódik a kérdés, hogy akkor ugye látjuk a jelenlegi helyzetet, hogy szólóban mész fellépni, akkor miért nem ezt vitted tovább, ezt a szintizős, mulatozós dolgot, vagy ez is megvan egyébként?
4: Nyilván, hogy ez volt az alap a vendéglátó zenélés, amikor fateromékkal vagy tesóimmal jártam, vagy egyedül igazából. Tehát volt persze olyan felállás is, vagy éttermekben, mint most is szoktam azért játszani egyedül 200 órával. De hát ugye pont ez volt a lényeg részemről, hogy ebből kiszakadni, tehát a vendéglátó zenéből kiszakadni, és az volt a célom, hogyha engem valaki elhív fellépni, vagy elhívnak egy olyan buliba, ahol Sztojka Tibit szeretnék hallani, akkor én nagyon örülnék neki, hogyha Sztojka Tibi dalt is szeretnének hallani. Tehát nincs ezzel semmi bajom, hogyha más dalát kell énekelni, de ugye ebből én kik szerettem volna egy kicsit szakadni, és ugye ennek oka az volt, hogy én úgymond kiváltam, amennyire tudtam a zenekarból, és így szólóban.
3: Ebből adódik a kérdés, hogy ugyan miért? Tehát miért nem volt jó neked ez a vendéglátós vonal, mármint fő csapás vonalként?
4: Hát igen, azért ez egy más kategória. Én nem gondolom, hogy össze lehet hasonlítani azt a fajta zenét, illetve azt, amit most képviselek. Nem mondom, hogy rosszabb vagy jobb, tehát nyilván mindenkinek ez saját joga szíve eldönteni. Viszont az, amikor elmész egy rendezvényre délután 4-5-kor, és akkor hajnal 5-6 órára érsz, az nem biztos, hogy annyira egészséges neked sem, mint emberileg, fizikálisan, meg hát a családi szempontjából sem. Úgyhogy ez mindenképpen a döntésemet befolyásolta. Illetve hát nyilván azért a színvonal az azért más, nem mondom, hogy magasabb, de más, tehát más kategória. Tehát egy vendéglátó zenészként azért ott mindent tudnod kell muzsikálni. Tehát ott, hogyha a régi rock zenéktől kezdve a napjainkig akár Mulatós vagy, hát mindenből egy picit tudni kell, és az egy nagyon jó iskola volt nekem ahhoz, hogy most kiállhassak a színpadra, és nyugodt szívvel egy saját műsort előadhassak.
3: Melyik zenei stílus áll a szívedhez a legközelebb?
4: Igazából én nagyon sokrétű vagyok, mint hát ugye vendéglátó zenészként ez így beléd ivódik egyébként, de hogyha ha egy stílus kellene kiválasszak, akkor mindenképpen a lírai szerelmes dalok. Igazából azért, mert nagyon szeretek olyan dalokat énekelni, aminek nagyon szép, felépített dalszövege van, tehát aminek van értelme, azt gondolom, hogy minden énekes előadó nagyobb szívvel tudja előadni.
3: Említetted a lírai dalokat, a Sztojka Tibi néven kiadott dalok, tehát a te saját dalaid is inkább erre a stílusra hajaznak. Vagy vannak különböző zenei stílusok, vagy inkább tényleg csak ez az elsődleges csapás vonal?
4: Hát azért vannak ugye más jellegű dalaim is, főleg tehát kezdjük ott annak idején, talán 2013-at írtunk, a 11-et, mert pontosan nem emlékszem, de a legelső dalomat, amikor megírtam, az Úgy fáj nekem, ha elmész, és annak forgattunk egy videóklipet, még annak idején a Körös Hotelba. Úgyhogy nekem onnan kezdődött ez az út, ahol most jelenleg is vagyok, mert ugyanis az akkori tulajdonos nyilván megnézte, hogy mit is művelhetünk ott, tehát ő nagyon szerette a zenét, és tetszett neki az a stílus, az a hangszín, amit ugye én képviselek, és onnan elkezdődött egy olyan projekt, egyébként meg is nevezhetem, az úriember Louis van Balen, egy holland ügyvéd úr, akinek nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek, tehát onnan elkezdődött egy közös munka. Megkért, hogy írok egy karácsonyi dalt, egy szomorú karácsonyi dalt, és emlékszek rá, hogy amikor megírtam, akkor a feleségem is ugye nyilván hallgatta, hogy mégis hogy szól a dal. Tehát tényleg nagyon szomorú rá sikeredett ma a fájó karácsony színmel. Szóval azt, hogy én megírtam, a Lujinak tetszett, és valamilyen módon ezt a magnaúton meghallotta.
3: De hogy? Tehát ez hogy jutott a tudomásra?
4: Nyilván ez úgy lehetett, most így már nem akarok butaságot mondani, de ugye a zenei producerem, a Csicsák Norbi, ugye nagyon jó kapcsolatot ápol a Jós Pistivel, a magnaúton vezérével, úgyhogy a lényeg, hogy hát ők meghallgatták a fájó karácsonyt is, ami nagyon gyorsan jött, szerződést ajánlott a magnaúton számomra. Hogy ez 2013. decemberében van, ha jól emlékszem, és onnan kezdődött egy olyan jellegű profi stábbal együtt dolgozni, dalokat készítettünk, tehát onnan már elkezdődött az a világ, amit én szerettem volna. Ugye jött egy teljes album, Engedd a szíved címmel, aminek ugye a címadó dalát a Mohamed Fatimával együtt énekelettem, úgyhogy ezek szép emlék.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Ez a Csaba.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Békés Csabai Napló mai adásában az alábbiakról számoltunk be. A Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban az Ősrégészeti Társaság szakmai előadásain az európai kontinens legelső városairól és a bronzkori vízgazdálkodás különleges megoldásairól is szó esett. Mozgalmas tanévről, szakmai vizsgákról és érettségikről beszélt Ceglidiné Szappanos Anita, a Harukán iskola igazgatója a Körös Hét Centrum stúdiójában. Nagy érdeklődés mellett nyílt meg a Gyulai Alkotók Baráti Körének Barangolások című kiállítása a Tájvízházban. Zenei pályafutásáról, fordulópontjairól és saját dalairól mesélt a Körös Hét Centrum stúdiójában Sztojka Tibi. Ez volt a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című magazinműsora 2026. május 26-án. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A tegnap és a ma kedvencei.
5: Békés megye kedvenc rádiójában.
6: Csaba Rádió.
7: A Körös Hírcentrum hírei.
8: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Előbb a nyugat-balkáni államokat kell felvenni, Ukrajna legkorábban jó 10 év múlva csatlakozhat az Európai Unióhoz, és Magyarországon előtte népszavazást kell rendezni erről. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt Bécsben az osztrák hírügynökségnek adott interjújában. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a csatlakozási feltételeknek mindenkire egyformán kell vonatkozniuk. Magyar Péter az uniós források kapcsán jelezte, hogy az Európai Bizottság képviselői jelenleg is Budapesten tárgyalnak a több mint 10 milliárd eurós keretről. Az új migrációs paktum kapcsán pedig kiemelte, hogy Magyarország Ausztriával egyetértésben az illegális bevándorlással szembeni erősebb fellépést és a külső határok védelmét szorgalmazza. Költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított eljárást a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai ügyében. A nyomozást megelőzően Tarzs Zoltán kulturális miniszter leállította az alap összes kifizetését és felfüggesztette a támogatás kezelő főigazgatóját is. A botrány azután robbant ki, hogy kiderült, hogy 17 milliárd forintos keret elosztásánál érdemtelenek kaptak kiemelkedő összegeket, vélhetően politikai érdekek

0: terminál között pedig ingyenes transferbuszok közlekednek. A légitársaság arra kéri az utasokat, hogy a megszokottnál korábban legalább 2 órával a járat indulása előtt érkezzenek ki a repülőtérre.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Ahol a fény otthonra talál. Lámpák, csillárok, kültéri világítás, villanyszerelési anyagok, minden egy helyen. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet, Békés Csaba, Bocskai 29.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madács utca 47.
4: Reklámot hallottak.
5: Olyan ő, hogy megáll.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a délutáni zenés információs magazin műsor, előtte pedig a kívánság műsor is itt van önnel, rádiózunk együtt egészen délután 2-ig. Üdv a fedélzeten!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, és itt egy üzenet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Üdv mindenkinek! Annának kívánunk nagyon boldog születésnapot, üzenjük neki a 38. alkalmából, hogy ő az egyik legjobb kollégina, Mona írta ezt nekünk, illetve még az aláírók között ott vannak a csajok is, hát név szerint nem derült ki, hogy kik, de Mona küldte az üzenetet. Nagyon boldog születésnapot kívánunk az ünnepeltnek.

ez a Csaba Rádió Békésmegye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. A mai névnaposok, a Fülöpök és az Evelinek, nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. A kívánság műsor ezzel a gondolattal pedig a végéhez is ér, de a folytatásban is itt vagyok önnel egészen délután kettőig.

0: we could have told.
1: A tegnap és a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazinműsor rajtól. Most el egy kis érdekesség. Farkas Bertalan 1980 EME napján az első magyar űrhajós megkezdte az egyhetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. Egy igazi évforduló ez. Én pedig a következő órában is hozom órafordulónk után a jó zenéket.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Az űrben nincsenek hangok, de hogy miért nincsenek? Ennek részleteit hozom nem sokára. Sok jó zenével feltöltve ezt az órát is.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Tudta-e, hogy az űrben nincsenek hangok, mert nincs közeg, ami továbbítsa őket? A hanghullámok terjedéséhez szükséges van valamiféle anyagra, levegőre, vízre vagy szilárd testre, de a világűr vákumában ezek nincsenek jelen. Emiatt az űrben bekövetkező robbanások vagy mozgások néma csendben zajlanak. Az űrhajósok egymással csak rádióhullámok segítségével tudnak kommunikálni, a sisakjaikba építek mikrofonokkal, tehát minden, amit a science fictionökben hallunk az űrben, például egy rakéta hangja, az a földi hangmérnökök fantáziája. Egyébként lemodellezték a mesterséges intelligenciának köszönhetően, hogyha lehetne hallani hangokat az űrben, az milyen lenne, és hát elég morajlós, elég zajos lenne a világűr.

0: reggel.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió.
1: 24 órában Békés Csabáról.
2: Békés Csabáról.
3: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor ér a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is az elmúlt két órában. Holnap is jövök, további szép napot!

0: a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak május utolsó kedd délutánján is. Én Debreceni Ilona vagyok. Ma a levegőbe emelkedünk, még pedig a papírrepülő segítségével. Ma a papírrepülőt ünnepeljük, no meg az áfonyás sajtortát. Emellett hozok programokat, és azokat a dalokat, amelyeket mindig szívesen hallgatjuk. Szóval a kedvenceket, velük kívánok jó munkát!

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Társadalmi szélú hirdetés.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csabán szólnak a kedvencek a folytatásban is. Szép napot, jó munkát mindenkinek! Május 26-a van, a papírrepülő napja. Ebből az alkalomból nincs is más dolgunk, mint hajtogatni egy papírrepülőt és azt kipróbálni, esetleg megversenyeztetni a többiekével. Mérhetjük azt, hogy kié repül messzebb, vagy azt, hogy kié maradt tovább a levegőben. A Guinness rekord egyébként 29,2 másodperc. Azt nehéz lesz túlszárnyalni. Szárnyaljunk most a kedvencekkel velük, kívánok további nagyon szép napot, és kellemes papírrepülő röptetést!

A legjobb válogatásban itt a Csaván szólnak a kedvencek. Munka mellé természetesen a legjobb dalok szólnak. No meg a tipp, mi legyen ma a desszert. Ma az áfonyás sajtortát ünnepeljük. Mesélek majd a sajttorta eredetéről, illetve arról, hogy az áfonyának milyen jótékony hatása van. A zenének is jótékony hatása van, úgyhogy a kedvencekkel folytatjuk. Még egyszer jó munkát kívánok mindenkinek.

0: Csabi és Anna kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
3: Minden nap 15 és 19 óra között friss eperrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Bízom benne, hogy ma az áfonyás sajtorta volt a desszert, ennek van napja. Ha hihetek a leírásoknak, akkor már az ókori Görögországban is készítettek sajtortát, a sportolóknak szolgálták fel, akkor még nem volt rajta áfonya. Az első szem áfonyákat természetesen a vadonból gyűjtötték be elődeink. Háziasítása a 20. század elején vált lehetségessé. Azt, hogy a sajtorta és az áfonya mikor találkozott először egymással, nem tudom pontosan megmondani. Azt viszont tudom, hogy érdemes áfonyát fogyasztani, hiszen alacsony a kalóriatartalma, de magas a tápanyagtartalma. Emellett rengeteg antioxidánst tartalmaz, nevezhetjük az élelmiszerek királyának is. Csökkenti a DNS károsodását, tehát segít megvédeni az öregedéstől, és karbantartja a vérkoleszterin szintjét, javítja a memóriát és az agyműködést. Van még bárkinek kétsége afelől, hogy áfonyát kell enni? Ma áfonyás sajtorta formában.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. Meg annyi kedvenc, és milyen jó, hogy együtt hallgatjuk őket, ez a Csaba 88.9-en. Elérkezett a köszöntés ideje, május 26-a Fülöp napja van. A görög eredetű név jelentése lókedvelő, Isten éltesse névviselőit. És most szóljunk pár szót a szülinaposokhoz. A születésnap az egyik legkedveltebb ünnep az évben, akár szűk családban, akár baráti körben ünnepeljük. Jól esik, ha ilyenkor felköszöntenek minket. A legjobb egy személyre szabott, kedves, olykor humoros, vagy éppen megható köszöntő. Ünnepléshez mi mindjárt a legjobb zenei válogatást hozzuk, a szüli és névnaposok pedig fogadják szívből jövő jó kívánságainkat. Sok-sok boldogságot!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Májusi hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Májusi programot hozok mégpedig azok számára, akik szeretik a dartsot. Nem csak nézni, esetleg művelni is. Első ízben rendezik meg ugyanis a darts versenyt a Békési Művelődési Központban. A darts egy évszázadok óta töretlen népszerűségnek örvendő, rendkívüli koncentrációt igénylő játék, legmagasabb szintjén a precizitás, a mentális állóképesség és a szórakoztatás ötvöződik. A Békési darts verseny lebonyolítása egyéni vagy csoportos rendszerben történik, a jelentkezők számától függően. Az első három helyezett még díjazásban is részesül, az időpont pedig május 30-a szombat. A békésvárosi darts versenyről további információt a békésikultúra.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Ismét országos egészségbiztosítási pénztár néven működik a jövőben a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, amelynek vezetésére Kaló Zoltán professzort kérték fel. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán közzétett bejelentése

0: felelős államtitkárnak. A nemzetközileg elismert kutató, egyetemi tanár és az MTA rendes tagja több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik, és célja egy nemzetközileg nyitott felsőoktatás megteremtése a 21. századi elvárásoknak megfelelően. Az új államtitkár úgy fogalmazott, hogy olyan egyetemi rendszert szeretnének építeni, amely ismét szervesen kapcsolódik az európai tudományos és oktatási térhez, és egyszerre versenyképes és autonóm. A szénmonoxid mérgezés nyáron is komoly kockázatot jelent, különösen a nyílt égésterű vízmelegítők és a rosszul szellőző helyiségek miatt. Bár sokan csak a fűtési szezonhoz kötik a veszélyt, a katasztrófa védelem adatai szerint tavaly 1055 esetben riasztották a tűzoltókat a néma gyilkos miatt, és a mérgezések döntő többsége lakóépületekben történt. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nyári hőségben légdugó alakulhat ki a kéményekben, ami megakadályozza a füstgáz távozását, ezért a tragédiák elkerülése érdekében elengedhetetlen a berendezések éves karbantartása és a megbízható érzékelők használata. További hírekért és hasznos információkért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: Így után is a legjobb dalokat hallgatjuk, ez a Csaba 88.9-en. Ma már említettem, hogy a papírrepülő napja van. Egy kicsit részletesebben is szólok erről az igazán régi népi játékról, illetve hozok vele kapcsolatban egy Guinness rekordot, és hozom a jó zenéket, a kedvencekkel folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival, jó napot kívánok! Holnap általában sok napsütés várható, majd a nap második felében átmenetileg megnövekszik a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északias irányba forduló szél nagy területen megerősödik, hajnalban 16, míg holnap délután 32 fokra számíthatunk.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis megyek kedvencre.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: A galapagoszi óriás teknősök híresen lassú állatok. 17-szer lassabbak egy sétáló embernél.
3: Te nem vagy teknős, vagyis ha időben elindulsz, akkor még ide érsz a Borfestre. Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21-31.
4: Szegediborfesztivál.hu.
5: Minden nap 15 és 19 óra között frissebb perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
1: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
7: Reklámot hallottak.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. A kedvencek között pedig ismét sütünk, főzünk, illetve most grillezünk. Azon gondolkodtam, hogy mi nem került még a grillrácsra az elmúlt napokban. Azt olvastam, hogy a bazsalikomos sült epernek nincs párja. Igazi kedvenc lehet az epernyás. Ez úgy készül, hogy először elkészítjük az öntetet. Mozsárban összetörjük az illatos, friss bazsalikom levelet egy csipet sóval és 2 kanál barna cukorral és lime levével. És az öntet. Az epreket nyásra húzzuk, és összesen 1-2 percig sütjük a grillen, csak addig, amíg a rács nyoma láthatóvá válik. A sült epernyásakat tányérra helyezzük, és meglocsoljuk a bazsalikomos öntettel, frissen őrölt fekete borssal tovább bolondíthatjuk. Sőt, hogyha szeretnénk, hogy ez legyen grillezés után a desszert, akkor vaníliafagyival is tálalhatjuk. Ez olyan pikáns ízkombináció, hogy igazi kedvencé válhat. Igazi kedvencek a folytatásban a Csabán.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszönöm, hogy ma délután is együtt dolgozunk, együtt hallgatjuk a kedvenceket. Ez a Csaba 88.9-en, május 26-án, a papírrepülő napján. Ez a nap tisztelgés a több ezer éve létező népi játék előtt. Másrészt pedig jó alkalom a játékra. Ki ne szeretne papírrepülőt hajtogatni? Szinte semmibe sem kerül, és kiváló szórakozási lehetőséget nyújt. Szóval ma tegyük le a kütyüket. Na jó, addig maradhat a kezünkben, amíg megtaláljuk az interneten a legjobb papírrepülő hajtogató videót. Majd versenyezzünk. Természetesen papírrepülő kategóriában is van Guinness rekord. A legnagyobb távolság, amit papírrepülő megtett, 69 méter, és a leghosszabb idő pedig, amit a levegőben töltött, azt 29 másodperc. Ha a rekordot megdönteni nem is, de megközelíteni lehet akár már ma is. Oh, ah, oh.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba. Május 26-án a papírrepülő és az áfonyás sajtorta napján eddig tartott közös műszakunk. Én Debrecen Ilona vagyok, köszönöm a társaságot. Abban bízom, hogy holnap hallunk majd egymásról. Én 2-kor érkezem, addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Viszont hallásra!

Az Ausztriába ingázó magyarok határellenőrzésének enyhítését vagy teljes eltörlését. A miniszterelnök az osztrák cégektől türelmet kért a különadók ügyében, és hangsúlyozta, hogy a költségvetési helyzet felmérése, valamint a stabilitás megteremtése után közép és hosszú távon lehet majd beszélni a különadók átalakításáról.

tette be Magyar Péter. A miniszterelnök egy interjúban elmondta, hogy amint egy 700 ezer családot segítő iskola kezdési juttatás mellett a nyugdíjasok 97%-a részesülhet az évi 100 vagy 200 ezer forintos szépkártyás támogatásban. A kormányfő kiemelte, hogy idén 2%-os gazdasági növekedésre számít, az ezeket is finanszírozó, korábban felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló politikai megállapodást pedig a héten írják alá. Nagy sebességű vonatokkal és olcsóbb jegyekkel csábítanák vissza az utasokat Európában az elavult és késésekkel küzdő hálózat megmentése érdekében. Az európai vasúti szektor csúcsvezetői a budapesti Transport Richards arénában vitatták meg a problémákat, kiemelve, hogy a legalább 300 km/h sebesség és az egységes digitális jegyrendszer valós alternatívát jelentene a repüléssel szemben. A megbízhatóság helyreállítása

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Körös Hírcentrum közlekedési híreit Arecki Zoltántól hallják. Útépítés van Csanádapálca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton szintén közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba. Csaba Rádió.

0: and I.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Látom, üres a poharad. Kérsz még egyet?
2: Dehogy kérek, hát mit kezdjek két üres pohárral?
3: Hát meg kell tölteni. A te poharad mennyit bír?
2: Szegeden a legjobb, Magyarországon a legnagyobb. 30. Szegedi Borfesztivál, május 21 és 31 között.
4: Minden nap 15 és 19 óra között frisse perrel várjuk vásárlóinkat a legolcsóbb napi áron. Cím: Jamina, Madách utca 47.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Nédo Gézát hallják, üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim. Május 26-a kedd van. A mai napon a Fülöpök és az Evelinek ünneplik névnapjukat. A Fülöp férfi név a görög Filipposz név rövidülésének magyar alakváltozata, jelentése lókedvelő. Az Evelin az Éva bibliai női név rokon neve, a bibliai teremtés történet szerint az első emberpár nőtagjának neve, a szó a létigéből származik, jelentése életet adó. A bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. Boldog névnapot kívánunk nekik. Hölgyeim és uraim, megyünk és tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Május 26-a kedd van. A mai napon ünnepli 78. születésnapját Gávölgyi János, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színművész, parodista és szinkronszínész, a magyar szórakoztatóipar egyik legmeghatározóbb alakja. Pályafutása az 1968-as Ki mit tud győzelemmel indult, országos népszerűségét pedig zseniális paródiáinak, a Gávölgyi Show-nak, valamint a Heti Hetes című műsornak köszönheti. Eredetileg fényképésznek tanult, majd a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a Tália Színházhoz, később pedig a Madách Színházhoz szerződött. Évtizedeken át játszott főszerepeket drámákban és vígjátékokban egyaránt, az utóbbi években rendszeresen látható többek között a Pintér Béla Társulata előadásaiban, valamint a Játékszínben. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják május 26-án kedden. A mai napon ünnepelné 64. születésnapját a 2012-ben elhunyt Black, brit énekes és dalszerző, aki leginkább az 1987-es világslágerévé vált Wonderful Life című daláról ismert. Különleges melankolikus bariton hangjával és kifinomult jazz-pop számaival a késő 1980-as évek popzenéjének egyik meghatározó alakjává vált. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Oh, shit, baby.

0: sikeres lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják május 26-án kedden. A mai napon ünnepli 62. születésnapját Lenny Kravitz, négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, multiinstrumentalista zeneszerző és színész, aki a modern rock zene egyik legmeghatározóbb stílus teremtő alakja. Zenéjében egyedi módon ötvezi a hard rock, a soul, a funk, a reggae és a pszichedelikus rock elemeit, miközben a stúdióban szinte az összes hangszeren, gitáron, basszusgitáron, dobon és billentyűsökön saját maga játszik. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Volt egy

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. május 26-a kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Gyermekvédelemről, platánfákról és a volt posta épületről is szó esett a sajtótájékoztatón. Új játszóvárral gazdagodott a Petőfi iskola. Virágtengerbe borult a Csaba Csődi Bazsarózsa liget. Sikeresen szerepeltek a megyei tékvandósok a Nemzetek Kupáján. Rícsovinyi Tamás a közgyűlést követő napon értékelt az ülés legfontosabb döntéseit és fejleményeit. A sajtótájékoztatón szó esett a gyermekjóléti feladatok 2025-ös ellátásáról, az András úti platánfák helyzetéről, valamint a Fia Géza tér 2 szem alatti volt posta épület jövőbeni hasznosításáról is. A képviselő elsőként a gyermekjóléti feladatokról szóló elfogadott beszámolót emelte ki. Elmondta, hogy a gyermekvédelem országos és helyi szinten is kiemelten fontos terület, ezért lényegesnek tartja, hogy Békés Csabán megfelelő figyelem irányuljon erre a feladatra. Hozzátette, fontos a gyermekvédelemhez kapcsolódó szervezetek mindennapi támogatása is. A sajtótájékoztatón szóba került az a közgyűlési döntés is, amely szerint az önkormányzati fenntartású óvodák a nyári időszakban a nem önkormányzati óvodákba járó gyermekeket is fogadják. Rícsovinyi Tamás hangsúlyozta, a sok család számára nehézséget jelent a gyermekfelügyelet megoldása a szünidő alatt, ezért a város igyekszik segítséget nyújtani abban, hogy a gyermekek biztonságos és élményekben gazdag környezetben töltessék a nyarat. A közgyűlés egyik fontos témája volt az Andrássy úton található közel 70 éves platánfák állapota is. A képviselő arról beszélt, hogy temetőkertészként gyakran találkozik hasonló szakmai kérdésekkel. Elmondta, az ügyben a környezetvédők és a növényápolási szakemberek egyeztetése után alakult ki közös álláspont. Hozzátette, örömtelinek tartja azt is, hogy a tüzelésre alkalmas faanyagot a közfoglalkoztatottak feldolgozzák, majd szociális tűzifaként térítésmentesen hasznosítják. A közgyűlésen jelentős vitát váltott ki a Fia Géza tér 2 szám alatt található volt posta épület hasznosításának kérdése is. Rícsovinyi Tamás úgy fogalmazott, végül jó és helyes döntés született, és bízik abban, hogy a Bétel alapítvány eredményesen működhet majd az épületben. A képviselő kitért arra is, hogy az ügy kapcsán olyan dokumentumok is megjelentek, amelyek nem szerepeltek a hivatalos közgyűlési előterjesztésben. Kiemelte Takács Péter levelét, külső tájékoztatásként kapták meg, ugyanakkor a benne foglaltakat fontosnak tartotta. Hozzátette, végül egyértelmű döntés született, amelyet alapvetően támogat. Hangsúlyoztam, hogy a Bétel Alapítvány olyan munkát végez, amely nehéz élethelyzetben lévő emberek mindennapjait segíti, különösen azokét, akik nehezebben tudnak beilleszkedni.

a társadalomba. Emellett fontos szempontnak nevezte azt is, hogy az épület rendelkezzen a szükséges technikai feltételekkel, például akadálymentesítéssel. Sportnapot rendeztek a Békés Csabai Petőfi utcai általános iskolában. A programok a felső tagozatos diákok számára már csütörtökön elkezdődtek, pénteken pedig az alsósok is csatlakoztak az eseményhez. A Petőfi sportnap keretében pénteken adták át az iskola új játszóvárát. Pap Jóját Gyöngyi, az intézmény igazgatója elmondta, hogy a sportnap megrendezése hosszú évekre visszanyúló hagyomány az iskolában. Hozzátette, a játszóvár megépítésére a szülői munkaközösség nyújtott be pályázatot a Profili alapítványhoz, amelynek köszönhető 10 millió forintos támogatást nyertek el. Az igazgató kiemelt, hogy a szülők más módon is segítették a beruházást annak érdekében, hogy megfelelő környezetet biztosítsanak a gyermekek számára. Elmondta azt is, hogy a játszóvár megfelel a legszigorúbb biztonsági előírásoknak és a legújabb követelményeknek. Az elemeket a 3 és 14 év közötti gyermekek használhatják, így nem csak az alsósok, hanem a felső tagozatos diákok is birtokba vehetik. Az új játszóvár már az átadás után nagy sikert aratott a gyerekek körében, és a sportnap egyik állomás helyeként is szolgált. Pap Jóját Gyöngyi emlékeztetett arra is, hogy néhány évvel ezelőtt egy szabadtéri kondiparkkal bővült az iskola udvara. A fejlesztés akkor a tankerület közreműködésével, a Klebersberg központ támogatásával valósult meg.

0: Mesébe illő látvány fogadja ezekben a napokban a Csabacsüdi Bazsarózsa-liget látogatóit. A nagy család csak nem egy hektáros területén több száz tő bazsarózsa virágzik teljes pompájában. A rózsaszín, hófehér, bordó és barack árnyalatú virágok szinte összefüggő szőnyekként borítják a ligetet. A látogatóknak nem csak a különleges látvány, hanem az intenzív virágillat is maradandó élmény nyújt. A hatalmas virágfejek között sétálva sokan úgy érezhetik, mintha egy élő festmény részesei lennének. A bazsarózsák rövid, mindössze néhány hétig tartó virágzása miatt ezek a napok különösen értékesek a természetkedvelők és a fotósok számára. A ligetbe folyamatosan érkeznek az érdeklődők. Sokan családi programként választják a virágos kertet, mások kikapcsolódásként keresik fel a különleges tavaszi látványosságot. Nagy Csilla őstermelő elmondta, hogy igyekeznek mindig különleges bazsarózsa fajtákat beszerezni, ezért a ligetben számos egyedi színű és formavilágú növény található. Hangsúlyozta, több olyan árnyalat is megtalálható a kertben, amelyek kifejezetten népszerűek és időtállók. Emellett korai és késői virágzású fajtákat is ültettek annak érdekében, hogy a látogatók minél hosszabb ideig gyönyörködhessenek a virágzás szépségében. A hosszú sorokban nyíló bazsarózsák között telt fodros szirmú, élénk színű és finom pasztelárnyalatú virágok egyaránt láthatók, és szinte nincs két egyforma növény a ligetben. A nagy család évek óta gondozza és folyamatosan bővíti a Csabacsüdi Bazsarózsa-ligetet, amely már a térség egyik legkülönlegesebb tavaszi látványosságává vált. A természet színei, illatai és nyugalma együtt teremtenek felejthetetlen élményt az odalátogatóknak. 24. alkalommal rendezték meg a Nemzetek Kupája Tékvandó nemzetközi versenyt, amelynek ezúttal is a Dudás Attila mester vezette, 64 tékvandó klub adott otthont. A hosszú évek óta sikeresen működő viadal már a sportág egyik meghatározó nemzetközi eseményévé vált. A versenyen 5 ország 27 klubjának csak nem 190 sportolója lépett küzdőtérre. A szervezők ezúttal is mintaszerű lebonyolítással biztosították a rendezvény sikerét, így a viadal várhatóan jövőre is népszerű lesz a részvevő. Körében. A Békés megyei Harcművész Szövetséghez tartozó tékvandó klubok hagyományosan részt vesznek a nemzetközi megmérettetésen. A mostani versenyen jól látszott, hogy a megye tékvandó sportjában generációváltás zajlik, hiszen főként az utánpótlás korosztály versenyzői indultak és értek el szép eredményeket. Ez biztató a jövőre nézve, hiszen azt mutatja, hogy Békés vármegyében biztosított a sportág utánpótlása. A térség sportolói összesen 6 arany, 4 ezüst és 11 bronzérmet szereztek. A megyes egyház is párt a tékvandó ese, az összesített pontversenyben a negyedik helyen végzett. A versenyzési kedv továbbra is erős lehet a sportágban, hiszen a következő megmérettetést május 30-án rendezik Batonyán. A Barátság Kupa országos tékvandó versenyen várhatóan még több megyei sportoló indul majd. Csalás miatt emelt vádat az ügyészség egy 50 éves békési férfi ellen, aki elhunyt ismerőse bankkártyát használta jogosulatlanul. Korábban rendszeresen segített az idős embernek a bevásárlásban és az ügyintézésben, ezért ismerte a bankkártya PIN kódját is. Miután az idős férfi 2025 márciusában kórházba került és elhunyt, a vádlott két nap alatt összesen 245.000 forintot vett fel a számlájáról egy békési bankautomatából. Az örökös a Netbankban észlelte a pénzfelvételeket, majd feljelentést tett. A vádlott később részben megtérítette a kárt, azonban 75.000 forint továbbra sem került vissza. A Békés vármegyei főgyészség tájékoztatása szerint a büntetett előilletű férfi ellen csalás miatt emeltek vádat, és közérdekű munkabüntetésre számíthat. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Május 26-a kedd van. A mai napon ünnepli 77. születésnapját Philip Michael Thomas, amerikai színész és zenész, aki leginkább a Miami Vice című, az 1980-as években futott világhírű televíziós sorozat Ricardo Rico Tubbs detektívjeként vált ismerté. Karrierje során meghatározó szerepet játszott a korabeli popkultúra, a divat és a televíziós színjátszás alakításában. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen üdvözöljük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellett pedig érkezzen pár nagyszerű sláger. Kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok mindenkinek!

Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ay.
3: Fancy!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Beavatkozások várhatók az András úti platánfasoron. Átfogó agrár összeírás indult Békésvár megyében. Halálos zuhanás rázta meg a Szerdahelyi utca lakóit. Tanácsokat adott a rendőrség a biztonságos kerékpározáshoz. Már is mondom a részleteket. Lakossági fórummal egybekötött tájékoztatót tartott kedden délután Békés Csaba önkormányzata. A Városháza dísztermében az András úti platánfák növényegészségügyi állapotáról és a szükséges beavatkozásokról. A résztvevők részletes képet kaptak arról, hogy miért és hány fánál elkerülhetetlen a beavatkozás a közeljövőben. A közkedvelt platánsort az 1950-es években telepítették, összesen 256 fa húzódik végig egészen a vasútállomásig. Mint minden élő szervezetnél, ezeknél a fáknál is elérkezett az az életszakasz, amikor átfogó vizsgálatra van szükség annak megállapítására, mely egyedek váltak veszélyessé az évtizedek során. A szakértői felmérés alapján az önkormányzat arra a döntésre jutott, hogy mintegy 50 fa olyan mértékben károsodott, hogy azonnali beavatkozásra van szükség a balesetek megelőzése érdekében. Szarvas Péter polgármester a fórum elején hangsúlyozta, a városvezetés nem tervez tarvágást, de a több mint 2 kilométeres szakaszon azokat a fákat, amelyek komoly balesetveszélyt jelentenek, ki kell vágni. Hozzátette, hogy a kivágott fákat az önkormányzati szabályzásnak megfelelően mielőbb pótolják. A polgármester elmondta, hogy az elmúlt években egyre több bejelentés érkezett leszakadó ágak okozta károkról, ezért készült el egy szakértői tanulmány, amely mind a 256 fa állapotát egyenként rögzíti. A dokumentum áttekintése után egyértelművé vált, hogy több fa esetében is magas kockázatú baleset veszély áll fenn, így a beavatkozás nem halasztható. A tanulmányt Gilad Csaba növényorvos arról számolt be, hogy a fasor az életciklusának utolsó szakaszába ért. Céljuk az volt, hogy a lehető legtovább megőrizzék a zöld felületet, ezért minden egyes fát külön megvizsgálnak. Mint mondta, lépcsőzetes, hosszabb távú felújításra készülnek. A közel 50 érintett fát nem egyszerre, hanem ütemezetten távolítják el, hogy az utca zöld borítottsága folyamatosan megmaradjon. A polgármesteri hivatal adatai szerint 2023 és 25 között 61 alkalommal okoztak kárt a város idős fái, nem csak viharok idején, hanem szélcsendes időben is. A polgármester hozzátette, hogy ha felelősségteljesen akarnak eljárni, 2026-ban meg kell kezdeni a munkát szakértő bevonásával és széles körű tájékoztatással. Mint fogalmazott, a beavatkozások elkerülhetetlenek még akkor is, ha a lakosság erősen kötődik a platánfákhoz. Megrázta a

Azóta a környéken pletykák keringenek arról, hogy mi vezethetett a tragédiához. A rendőrség hétfőn megerősítette, hogy bejelentés érkezett arról, hogy egy kazinci lakótelepi 4. emeleti lakásból kizuhant egy férfi. Közölték, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel, a körülményeket közigazgatási eljárás keretében vizsgálják. A Beol információi szerint nem zárható ki az öngyilkosság lehetősége. Tavaly ugyanebben az utcában egy nő esett vagy ugrott ki emeleti lakásának ablakából. A hétfői nap azonban nem csak Békés Csabán, Veszprémben is tragikus volt. Ott a veszprémi Völgyhídnál két férfi is a mélybe vetette magát. Előbb reggel egy várpalota környéki, majd délután egy budapesti férfi. Aki úgy érzi, hogy saját maga vagy valaki környezetében azonnali segítségre szorul, a nap 24 órájában elérhető lelki segélyvonalak nyújtanak támogatást.

0: Békésvár megyében is megkezdődött a magyar agrárszektor egyik legnagyobb több 10 000 gazdaságot érintő adatfelvétele, az Agrárium 2026 mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás. A részleteket kedden ismertették Békés Csabán. A csabai kolbászházban Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője, a projekt szakmai felelőse mutatta be az idei felmérés célját és menetét. Elmondta, hogy május 15-én indult el az adatgyűjtés, amelynek különösen fontos helyszíne Békés Vármegye, az ország éléskamrája, ahol a szántóföldi növénytermesztés és az állattenyésztés egyaránt kiemelkedő. Hangsúlyozta, hogy legutóbb 2023-ban végeztek hasonló összeírást, most pedig arra kíváncsiak, milyen változások történtek az elmúlt 3 évben. A felmérésből kiderül majd, mekkora területen gazdálkodnak a termelők, milyen állatokat tartanak és mekkora az állatállomány. A gazdaságirányítókról is részletes adatokat gyűjtenek, például a gazdálkodók életkoráról. Mint mondta, az elmúlt években tovább folytatódott az előregedés, Békésben már 60 év az átlag életkor. Tóth Péter szerint fontos kérdés a gazdálkodók mezőgazdasági végzettsége is. Az elmúlt években pozitív irányú változás történt, ma már több mint 10%-ok felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik. Az idei összeírás kitér az állattartó épületekre, a trágyakezelési módszerekre és a szőlőtermesztés részleteire is. A főosztály vezető arról is beszélt, hogy a gazdaságok száma évek óta csökkenő tendenciát mutat. Országosan 200 000 alá esett az agrárgazdaságban tevékenykedők száma. Várhatóan idén is folytatódik a visszaesés, de talán mérsékeltebb ütemben. Ezzel párhuzamosan növekszik az átlagos birtokméret, amely Békésben már 30 hektár felett van. Az állattartás is jelentősen visszaesett. 10 év alatt közel harmadára csökkent az állattartók száma, így a sertéstartóké is, ami azt eredményezi, hogy egyes gazdaságokban egyre nagyobb állatlétszám koncentrálódik. A közlekedési kultúra napja alkalmából a Békés Vármegyei Rendőrség videós üzenetben hívta fel a figyelmet a biztonságos és szabályos kerékpáros közlekedés legfontosabb szabályaira. A kerékpáros rendőrök hangsúlyozták, hogy egy kis odafigyeléssel nem csak saját magunkat, hanem másokat is védenek a biciklisek. Elmondták, hogy a vár fejvédő viselése nem kötelező, erősen ajánlott. A fék, a lámpa és a prizma viszont elengedhetetlen és mindig működőképes állapotban kell lenniük. Ha van kerékpárút, akkor az út és a járda használata tiltott. A rendőrök kiemelték, hogy jól kell tartani, nem szabad kacsázni, kanyarodás előtt pedig kötelező kézjellel jelezni a szándékot. A kerékpárosnak akkor is körültekintően kell közlekedni, ha neki van elsőbsége. A kormányt menet közben nem szabad elengedni. A rendőrség statisztikái szerint tavaly 507 személyisérüléssel járó közúti baleset történt Békés Vármegyében, ezek 61%-át autósok, 16,3%-át pedig kerékpárosok okozták. Az év első két hónapjában 40 ilyen balesetet regisztráltak, még egy évvel korábban ugyanebben az időszakban 62-t. Az arányok is hasonlóak. Az esetek 62,5%-áért autósok, 15%-áért viszont kerékpárosok voltak felelősek. Tervezett hálózat karbantartás miatt áramszünet várható Békés Csaba több külterületi részén május 29-én pénteken, közölte az MVM Dímász áramhálózati Kft. A tájékoztatás szerint a villamosenergia szolgáltatás reggel 8 órától várhatóan este 19 óráig szünetel majd. A szolgáltató jelezte, hogy a munkálatok idején nem tud áramfejlesztő berendezést biztosítani, akik saját agregátort szeretnének használni, azoknak legalább 5 nappal korábban be kell jelenteniük ezt a szolgáltatónál megadott e-mail címen. Felhívták a figyelmet arra is, hogy saját vagy bérelt agregátor csak előzetes írásos engedéllyel üzemeltethető. A bejelentésnek tartalmaznia kell az agregátor használatának helyszínét és időpontját, az érintett felhasználási hely 040-es kezdetű azonosítóját, valamint az ügyfél elérhetőségét. Az MVM Dímász hangsúlyozta, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, a szolgáltatás szüneteléséből eredő esetleges károkért nem vállalnak felelősséget.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés Vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körös Hírcentrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni e tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően, és mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még felemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztika Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunkhoz való kötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a Venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg is tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Venkén kerékpár úton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyanokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljünk szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az immár hidi koncertek helyszínébe is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy okot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye többéről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén én már mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Illumis csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváru elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát, a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történik meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nem régen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Bor Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrást biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották. Csaba.
4: 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
2: Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.